0: pakai gelik seutik. Pakai gelik ieu.
1: Mapaesan Kota Bandung.
2: Pakai gelik sok.
0: Sok.